96.4 96.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B.

0: Pesten kívül is.
1: BeatsFM.hu. Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: XFM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.

0: R&B zenék 96.4 Bass FM.
1: I'm so fresh, man. Y'all scared to

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Kevesebb támogatás otthoni energiatárolásra. Új főigazgató a Nyírő élén. Kihajtott a legendás juhar. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Csökkenti a kormány az otthoni energiatároló programban elnyerhető támogatást. A csak akkumulátor telepítő háztartásoknak az eredeti 2,5 millió helyett legfeljebb 1.800.000 forint járhat. A kabinet a döntést azzal indokolta, hogy a kiírás óta az energiatárolók olcsóbbak lettek. A kezdeményezésre szánt teljes 105 milliárd forintos keretet kiosztják, a felszabaduló pénzből pedig az eddigi 42.000 mellé további 15.000 pályázót lehet bevonni. A változtatás azokra is vonatkozik, akiknél már befogadták a jelentkezést. Az igazolások benyújtásának és a kivitelezői szerződések megkötésének határidejét február 26-áig meghosszabbították. Váradi Enikő lett a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet vezetője. Az új főigazgató, pszichiáter és pszichoterapeuta, egészségügyi és szociális menedzser, több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Benyújtott programjának középpontjában a betegellátás biztonságának megszilárdítása, a szakemberek megtartása, valamint a kórház országos szakmai szerepének újraépítése áll. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi vízvisszatartást segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
2: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvizekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibán

0: tudjanak megvalósítani.
1: Kihajtott a 200 éves legendás juhar, amit korábban kivágtak. A Nagy-Britanniában található növény még az 1991-es Robin Hood a tolvajok fejedelme című filmben is szerepelt. A Hadrianus falánál álló, világhírű fatuskóját pár éve már kerítéssel védték, a gyökerei körüli talajt pedig fellazították, hogy segítsék a megmaradását. A szeptember vége egyelőre a szebbik arcát mutatja. Derült száraz időnk van, a légmozgás általában mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. Csütörtökön észak felől több felé jelennek majd meg vastagabb felhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ekkor sem érkezik. Jó hír, hogy a parlagfű miatti pollenterhelés csökken, így az allergiások tünetei is fokozatosan mérséklődnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Van itt a bűn a bizki csempész, kulcs, sose tudod, hogy ki van vele. Az a

0: Magyarországot.
1: Ez a 96.4.
0: Beats FM. Rap.
1: Hip-hop.
0: R&B.
1: Peace.
2: Jó. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Támogatják a fogyatékkal élőket, madárfigyelő napokat tartanak hétvégén. Ma van Szent Mihály napja, a mikrofonnál Gál Ildikó. Több mint 460 millió forint, ekkora összegben indul pályázati program a fogyatékossággal élők és családjaik támogatására. A pénzre az érintetteket segítő szervezetek jelentkezhetnek. Forrást kaphat többek között a segítő és terápiás kutyák kiképzése és alkalmazása, valamint a fogyatékkal élő gyerekeket vagy felnőtteket nevelő szülőknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése. Őrizetbe vették Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt Budapesten. A Hír TV információi szerint a korábbi kulturális és innovációs miniszterrel szembeni kényszer intézkedés a NAV épületében történt, ahová este idézésre ment be. A parlament tegnap rendkívüli ülésén felfüggesztette Hankó Balázs és a KDNP-s Sesták Miklós, továbbá Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát. Sesták Miklóst is egyébként őrizetbe vették tegnap a volt nemzeti fejlesztési miniszter ellen vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt nyomoznak. A két ellenzéki képviselő ártatlannak vallja magát. Budapesti közlekedési érdekességekből versenyezhetnek a diákok. Idén is meghirdeti közlekedés történeti vetélkedőjét a BKV, amelyre november 4-ig jelentkezhetnek a három fős 7.-8. osztályos csapatok. A hétvégén rendezik az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 19 megyében és Budapesten csaknem 60 helyszínen szervez programokat. A résztvevők feladata, hogy feljegyezzék egyebek mellett a megfigyelt madarak számát és a leggyakoribb fajokat. Szent Mihály napja van. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja, és az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta rádiónknak Gyanú Szilvia, néprajzkutató.
2: Szent Mihály az állattartásban is egy fontos határnap. Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél, és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyalunk, védőszentünk.
1: Derült száraz időnk van, a légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad, 24 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk, megerősödik a légmozgás, kora reggelre helyenként pára köd képződhet, 23 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Csütörtökön egyre több felé jelennek majd meg, vastagabb felhők az égen, de csapadék ekkor sem érkezik, 22 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rap, hip-hop, R&B. Ez nagyon szuper keddet és kellemes reggelt mindenkinek. A mikrofonnál RP. Tartsatok velem a megszokott módon 6 és 10 között, amivel nyitom a mai kört. VG Rézműves. Jön a vár.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Nagyon kellemes kedreggelt és szuper napot mindenkinek. Megyünk tovább egy jó poszi trackkel, jön Maliai, Silent Eddy, Skilly Bang, Shensia és a Shake It To The Max Remix itt a Ibiza FM-en.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: 2024-ben hozta ki Manuel azt a dalt a Torz albumról, amelyet nagyon-nagyon szerettek, és nagyon sokat pörgetünk is nektek. Érkezik a Need You Puha. Itt a 96.4 Beast FM-en. Azon lemutatom a fületeknek, hogy miről van szó. I need you right now.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
2: Kevesebb támogatás otthoni energiatárolásra. Új főigazgató a Nyírő élén. Kihajtott a legendás juhar. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Csökkenti a kormány az otthoni energiatároló programban elnyerhető támogatást. A csak akkumulátor telepítő háztartásoknak az eredeti 2,5 millió helyett legfeljebb 1 millió 800 ezer forint járhat. A kabinet a döntést azzal indokolta, hogy a kiírás óta az energiatárolók olcsóbbak lettek. A kezdeményezésre szánt teljes 105 milliárd forintos keretet kiosztják, a felszabaduló pénzből pedig az eddigi 42 ezer mellé további 15 ezer pályázót lehet bevonni. A változtatás azokra is vonatkozik, akiknél már befogadták a jelentkezést. Az igazolások benyújtásának és a kivitelezői szerződések megkötésének határidejét február 26-áig meghosszabbították. Váradi Enikő lett a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet vezetője. Az új főigazgató pszichiáter és pszichoterapeuta, egészségügyi és szociális menedzser, több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Benyújtott programjának középpontjában a betegellátás biztonságának megszilárdítása, a szakemberek megtartása,

0: ellátása, valamint a kórház országos szakmai szerepének újraépítése áll. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi vízvisszatartást segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
1: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvizekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és víztisztet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani.
0: Kihajtott a 200 éves legendás juhar, amit korábban kivágtak. A Nagy-Britanniában található növény még az 1991-es Robin Hood a tolvajok fejedelme című filmben is szerepelt. A Hadrianus falánál álló világhírű fatuskóját pár éve már kerítéssel védték, a gyökerei körüli talajt pedig fellazították, hogy segítsék a megmaradását. A szeptember vége egyelőre a szebbik arcát mutatja. Derült száraz időnk van, a légmozgás általában mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. Csütörtökön észak felől többfelé jelennek majd meg vastagabb felhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ekkor sem érkezik. Jó hír, hogy a parlagfű miatti pollenterhelés csökken, így az allergiások tünetei is fokozatosan mérséklődnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Base FM, Rap Hip Hop R&B, telefon, Viber 0620-964-9999, ide tudtok nekünk üzenni, illetőleg megpróbálunk átadni üzeneteket is a barátoknak, ismerősöknek. Addig egy gyönyörű, szexi hangú és szexi Kyllemi Tyla és a Push to Start, az egyik húzódala, itt a 96

0: nehéz közlekedés.
1: Kitűnő kedreget mindenkinek, Árpi vagyok, már is mondom a közlekedési infókat. Budáról látogatunk a második kerületbe, ahol is tart még a sávlezárás a Pasaréti úton, illetőleg további lezárás nehezíti a haladást a Ditró utcában. Ha erre van dolgotok, ez az infó mindenképpen jól jön. Érkezik Bongor, és pörög tőle az oxigén hiány. Itt a 96 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy 2024-es dal, a The Death of Slim Shady Cap the Grace albuma látott napvilágot, már a nagyon népszerű, jön Eminem és pörög tőle a Houdini. Itt a 96.4 BFM-en azonnal mutatom, miről van szó.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: SF Rocky, a Don't Be Dumb Tour

0: Igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla! Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
1: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorpi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
2: Az Alzó cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
3: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: Reklámot hallottak. 96.4 Bézz FM. Hírek.
5: Támogatják a fogyatékkal élőket. Madárfigyelő napokat tartanak hétvégén. Ma van Szent Mihály napja. A mikrofonnál Gál Ildikó. Több mint 460 millió forint. Ekkora összegben indul pályázati program a fogyatékossággal élők és családjaik támogatására. A pénzre az érintetteket segítő szervezetek jelentkezhetnek. Forrást kaphat többek között a segítő és terápiás kutyák kiképzése és alkalmazása, valamint a fogyatékkal élő gyerekeket vagy felnőtteket nevelő szülőknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése. Őrizetbe vették Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt Budapesten. A Hír TV információi szerint a korábbi kulturális és innovációs miniszterrel szembeni kényszerintézkedés a NAV épületében történt, ahová este idézésre ment be. A parlament tegnap rendkívüli ülésén felfüggesztette Hankó Balázs és a KDNP-s Sesták Miklós, továbbá Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát. Sesták Miklóst is egyébként őrizetbe vették tegnap a volt nemzeti fejlesztési miniszter ellen vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt nyomoznak. A két ellenzéki képviselő ártatlannak vallja magát. Budapesti közlekedési érdekességekből versenyezhetnek a diákok. Idén is meghirdeti közlekedés történeti vetélkedőjét a BKV, amelyre november 4-ig jelentkezhetnek a három fős 7.-8. osztályos csapatok. A hétvégén rendezik az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 19 megyében és Budapesten csaknem 60 helyszínen szervez programokat. A résztvevők feladata, hogy feljegyezzék egyebek mellett a megfigyelt madarak számát és a leggyakoribb fajokat. Szent Mihály napja van. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja, és az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta rádiónknak Gyanú Szilvia, néprajzkutató.
6: Szent Mihály az állattartásban is egy fontos határnap. Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél, és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyalunk, védőszentünk.
5: Derült száraz időnk van, a légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad, 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk, megerősödik a légmozgás, kora reggelre helyenként pára köd képződhet, 23 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Csütörtökön egyre több felé jelennek majd meg vastagabb felhők az égen, de csapadék ekkor sem érkezik, 22 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Base FM, Rap Hip Hop R&B, nagyon szuper reggelt és kellemes napot mindenkinek. A mikrofonnál RP, kedv van, úgyhogy érkezik az öt cowboy ennek örömére, hogy jól induljon a ma reggel is. Érkeznek a Valmár srácok, Bruno, Spakkal, Manuellel és a Vissza vélem. Itt a Base FM.

0: közlekedés.
1: Kitűnő kedreggelt és balesetmentes közlekedést egész napra. Erpi vagyok, már is mondom az infókat. Maradunk Budán, a 11. kerületben még továbbra is tart a sávlezárás a Bartók Béla úton. Ha erre haladtok, ez az info hasznos. Érkezik Des, Young Fly, Azaria 3-asa, és dübörög tőlük a bak.

brother, look at here. Szólj a tesóknak. 96.4 B7 Rap, Hip-Hop, R&B. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem. Csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénze meg sikerem meg annyi.

0: mögött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rá, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Az öreg Ábel a rengetegben ki tudja választani azt, hogy kivel kell jó dalokat csinálni. Ugye ez az igazi neve alapvetően The Weeknd-nek, és ő pontosan tudja, hogy Madonna a dal elkészülésekor 62 évesen is Madonna, és sokan felkapják rá a fejüket. Kiegészülve Playboy Kali-val összerakta 2021-ben egy gigaslágert, amely azóta is hasít. Jön nálunk a Popular. Már is mutatom, hogy miről van szó. Begging on the knees to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Új legfőbb ügyész jelöltje lesz az államfőnek. A szauna kedvelőket várják hétvégén. Kezdődik a rókák vakcinázása. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Új legfőbb ügyész jelöltet javasol a köztársasági elnök. Baka András azután döntött így, hogy az országgyűlés tegnap immár másodszor nem szavazta meg a jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor azt is, a mérce és a módszer nem változott, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Három sportszövetség fogott össze. A tehetséges fiatalok támogatásáért, valamint a magyar sport és kulturális élet fejlesztéséért. A Magyar Úszó Szövetség, a Magyar Golf Szövetség és a Magyar Tánc Sport Szakszövetség együttműködik. Továbbá kampánnyal népszerűsítik az egészséges életmódot, egyúttal a hazai sportértékeket a fiatalok körében. Emellett

0: Rendszeresen egyeztetnek például a sportszervezési, utánpótlás nevelési, edzői tapasztalatokról. Dobogós szereplésekkel zárt a magyar csapat Sánkhájban. Egy arany és 3 ezüstérmet nyertek fiatal versenyzőink a WorldSkills idei szakmai világbajnokságon. Mehatronikában, webfejlesztésben, festésben és autószerelésben jeleskedtek. Hazánkat 25 kategóriában 29-en képviselték. Országszerte befűtenek, 37 helyszín csatlakozott idén a Szaunázók hétvégéje eseménysorozathoz, amelyet szombaton és vasárnap rendeznek meg. A közös központi program alkalmával a csatlakozó szaunákban ugyanazt a tematikus felöntést, ugyanazzal a zenével próbálhatják ki a vendégek. Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben zajlik majd az immunizálás, a területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébi Állategészségügyi, Állatvédelmi és Állatgyógyászati Termékek igazgatója.
1: Immunizálásra egy időben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállt fajok, vagyis a róka és az arany csak elvegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az országhatártól számított 50 kilométeres sávját.
0: A szeptember vége egyelőre a szebbik arcát mutatja. Derült száraz időnk van, a légmozgás általában mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. Csütörtökön észak felől több felé jelennek majd meg vastagabb felhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ekkor sem érkezik. Jó hír, hogy a parlagfű miatti pollenterhelés csökken, így az allergiások tünetei is fokozatosan mérséklődnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

maga nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs-e a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: Közlekedés.
1: Balesetmentes haladást egész napra. Árpi vagyok, már is mondom az infókat hozzá. Félpályás lezárásra kell készülnötök a 17. kerületben és a 17. utcában, valamint lezárásra kell készülnötök a 18. kerületben a Nap utcában, úgyhogy aki itt lakik vagy erre halad, ez az infó mindenképpen hasznos. Érkezik Drake és az egyik bomba, vadonatúj dala, jön a Sebeng. Itt a 96-én visszatlanom.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4. Base FM. Rap. Hip-hop.
1: Azt nem lehet mondani, hogy Burna bácsi nem kezdte erősen a bemutatkozást a 2023-as albumával. A World Digital Song eladásokban a Billboard listán a 7. helyet ért el, a UK Afrobeatsben az 1. helyet kaparintotta meg, és saját hazájában, Nigériában 4-szeres platináig jutott, az Egyesült Államokban így is besöpört egy aranyat, ami hamarosan platinává érik. Érkezik nálunk Burna Boy és a City Boys. Azonnal mutatom, hogy melyik finomságról van szó.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. Hírek.
2: Csökken az otthoni energiatárolók támogatása. Báradi Enikő vezeti a nyírőt, 200 éves juhar hajtott ki. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Csökkenti a kormány az otthoni energiatároló programban elnyerhető támogatást. A csak akkumulátor telepítő háztartásoknak az eredeti 2,5 millió helyett legfeljebb 1 800 000 forint járhat. A kabinet a döntést azzal indokolta, hogy a kiírás óta az energiatárolók olcsóbbak lettek. A kezdeményezésre szánt teljes 105 milliárd forintos keretet kiosztják, a felszabaduló pénzből pedig az eddigi 42 000 mellé további 15 000 pályázót lehet bevonni. A változtatás azokra is vonatkozik, akiknél már befogadták a jelentkezést. Az igazolások benyújtásának és a kivitelezői szerződések megkötésének határidejét február 26-áig meghosszabbították. Váradi Enikő lett a Nyírő Gyula, Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet vezetője. Az új főigazgató pszichiáter és pszichoterapeuta, egészségügyi és szociális menedzser, több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Benyújtott programjának középpontjában a betegellátás biztonságának megszilárdítása, a szakemberek megtartása, valamint a kórház országos szakmai szerepének újraépítése áll. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi vízvisszatartást segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
3: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvizekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibán

0: szervezeteink tudjanak megvalósítani.
1: Kihajtott a 200 éves legendás juhar, amit korábban kivágtak. A Nagy-Britanniában található növény még az 1991-es Robin Hood a tolvajok fejedelme című filmben is szerepelt. A Hadrianus falánál álló, világhírű fatuskóját pár éve már kerítéssel védték, a gyökerei körüli talajt pedig fellazították, hogy segítsék a megmaradását. Derült száraz időnk van, a légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. Megerősödik a légmozgás. Kora reggelre helyenként pára, köd képződhet. 23 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Csütörtökön egyre több felé jelennek majd meg vastagabb felhők az égen, de csapadék ekkor sem érkezik. 22 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
3: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Jowo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly.
2: 96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Nagyon szép reggelt mindenkinek, és dinamikus napot. Jön Magyar Vonal, Pifó Marics Peti kettőse, és Swindler.

Tudod mi a 96.4 Bass FM? Rap! Hip-hop! És R&B! Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Online is tudtok minket csavarni bárhonnan, bármikor, bassfm.hu. Érkezik egy nagy sláger, Future Drake közöse, Az élet szép, Life is good, itt a Bass-en.
1: Working on a weekend like usual, way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik nálunk Juhász Márton, vagyis Jude Law, és egy olyan felvétel, amelyben Galla Miklós mondta ugye az intrót, ez nem más, mint a sötét. Úgyhogy ez pörög itt a 96.4 Bass FM-en.
2: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj, ahogy viszi a Dunának a muta kamu hádát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
3: Segítség a fogyatékkal élőknek. Közlekedés történeti vetélkedőt szerveznek. Ma van Szent Mihály napja. A mikrofonnál Gál Ildikó. Több mint 460 millió forint, ekkora összegben indul pályázati program a fogyatékossággal élők és családjaik támogatására. A pénzre az érintetteket segítő szervezetek jelentkezhetnek. Forrást kaphat többek között a segítő és terápiás kutyák kiképzése és alkalmazása, valamint a fogyatékkal élő gyerekeket vagy felnőtteket nevelő szülőknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése. Őrizetbe vették Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt Budapesten. A Hír TV információi szerint a korábbi kulturális és innovációs miniszterrel szembeni kényszerintézkedés a NAV épületében történt, ahová este idézésre ment be. A parlament tegnap rendkívüli ülésén felfüggesztette Hankó Balázs és a KDNP-s Sesták Miklós

0: be Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát. Sezták Miklóst is egyébként őrizetbe vették tegnap a volt nemzeti fejlesztési miniszter ellen, vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt nyomoznak. A két ellenzéki képviselő ártatlannak vallja magát. Budapesti közlekedési érdekességekből versenyezhetnek a diákok. Idén is meghirdeti közlekedés történeti vetélkedőjét a BKV, amelyre november 4-ig jelentkezhetnek a három fős 7.-8. Osztályos csapatok. A hétvégén rendezik az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 19 megyében és Budapesten csaknem 60 helyszínen szervez programokat. A résztvevők feladata, hogy feljegyezzék egyebek mellett a megfigyelt madarak számát és a leggyakoribb fajokat. Szent Mihály napja van. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja, és az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta rádiónknak Gyanú Szilvia, néprajzkutató.
1: Szent Mihály az állattartásban is egy fontos határnap. Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél, és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyalunk, védőszentünk.
0: A szeptember vége egyelőre a szebbik arcát mutatja. Derült száraz időnk van, a légmozgás általában mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. Csütörtökön észak felől több felé jelennek majd meg vastagabb felhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ekkor sem érkezik. Jó hír, hogy a parlagfű miatti pollenterhelés csökken, így az allergiások tünetei is fokozatosan mérséklődnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Nép Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Facebookon és Instán is megtaláltok minket. Bass FM Hungary név alatt, úgyhogy ha kezetekben a teló, szeretnétek követni, akkor dobjatok ránk egy lájkot. Érkezik a gyönyörű Sensia, és az utóbbi időben az egyik húzó dalává kinőtt Boss Up, itt a 96 Nép Bass FM.

0: Pénzközlekedés.
1: Szuperszónikus keddet és balesetmentes haladást egész napra. Árpi vagyok, már is mondom az infókat. Tart még a sávlezárás az 5. kerületben, a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtti szakaszon. Ez egészen ma este 8 óráig tart, utána viszont szabadon járható. Illetőleg sávlezárásra kell készülnötök a Rákóczi híd Soroksári út lehajtóján. Ez az info mindenképpen hasznos a közlekedéskor. Jön Nati Natasa, Nando Boom, Di Mello Flow triója, és érkezik tőlük a Dembo. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B.
1: Érkezik nálunk az indiai TGV, amely villámként száguldott körbe a világ zene életében és szerzett nagy sikert magának. Ilyen Hanuman Kind Call Me közöse és a Big Dogs csaholnak a nagykutyák itt a 96.4 Beats FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: ASAP Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky. Október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
2: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
3: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
4: Mozisz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
6: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
7: Új legfőbb ügyész jelöltről dönthet a parlament, összefogtak a sportszövetségek, kedveznek a szauna kedvelőknek. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Új legfőbb ügyész jelöltet javasol a köztársasági elnök. Baka András azután döntött így, hogy az országgyűlés tegnap immár másodszor nem szavazta meg a jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor azt is, a mérce és a módszer nem változott, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Három sportszövetség fogott össze. A tehetséges fiatalok támogatásáért, valamint a magyar sport és kulturális élet fejlesztéséért. A Magyar Úszó Szövetség, a Magyar Golf Szövetség és a Magyar Tánc Sport Szakszövetség együttműködik. Továbbá kampánnyal népszerűsítik az egészséges életmódot, egyúttal a hazai sportértékeket a fiatalok körében. Emellett rendszeresen egyeztetnek például a sportszervezési, utánpótlás nevelési, edzői tapasztalatokról. Dobogós szereplésekkel zárt a magyar csapat Sánkhájban. Egy arany és három ezüstérmet nyertek fiatal versenyzőink a WorldSkills idei szakmai világbajnokságon. Mehatronikában, webfejlesztésben, festésben és autószerelésben jeleskedtek. Hazánkat 25 kategóriában 29-en képviselték. Országszerte befűtenek, 37 helyszín csatlakozott idén a Szaunázók hétvégéje eseménysorozathoz, amelyet szombaton és vasárnap rendeznek meg. A közös központi program alkalmával a csatlakozó szaunákban ugyanazt a tematikus felöntést, ugyanazzal a zenével próbálhatják ki a vendégek. Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébi Állategészségügyi, Állatvédelmi és Állatgyógyászati Termékek igazgatója.
8: Immunizálás egy időben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállt fajok, vagyis a róka és az arany sokkal vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az országhatártól számított 50 km-es sávját.
7: Derült száraz időnk van, a légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. Megerősödik a légmozgás. Kora reggelre helyenként pára, köd képződhet. 23 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Csütörtökön egyre több felé jelennek majd meg. Vastagabb felhők az égen, de csapadék ekkor sem érkezik. 22 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.7 FM, Rap, Hip Hop, R&B, Telefon, Viber 0620 96 499 99. Megyünk tovább VZ-nek a Jamaica című dalával. Van benne egy kis fricska, meg egy kis szemtelenség, de szuper lett. Na ezt

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Menjünk tovább a nyár egyik nagyon szuper dalával, BSM Nagy Bogi edzi. Érkezik tőlük az Always Be Mine. Itt a kedvenc rádiótokban. Tudjátok.

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Mint a nyugat, és nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Biszki Csempész,

96 Népész FM, Rap, Hip Hop, R&B, 1995-ig fogjuk visszatekerni az időkerekét, azóta már egy háromszoros platinát behúzott, és nagyon sok feltöltésben nem lehet pontosan megállapítani, hogy mennyien nézték meg, de nagyon-nagyon sokan is egy igazi cool dal lett. Érkezik tehát Lunéz, és az Operation Stacola albumról az I Got Five On It. Én már ez az ikonikus csapattal búcsúzom, holnap várok mindenkit, szuper napot, amikor

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Dodzsakettről sok mindent el lehet mondani, de az, hogy tehetségtelen, az semmiképpen sem. Emellett egyébként alakváltó, mindig új dizájnnal, új séróval, új koncepcióval lép a színpadra. Érkezik tőle az egyik ikonikus felvétel, amit nagyon-nagyon szeretünk itt a Biz FM-en. Jön tőle az Agora Heels. Már is mutatom, melyik dalról van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Kevesebb jut az otthoni energiatárolók támogatására. Új vezető a nyírő élén. Hajtásokat hozott a legendás juhar. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Csökkenti a kormány az otthoni energiatároló programban elnyerhető támogatást. A csak akkumulátor telepítő háztartásoknak az eredeti 2,5 millió helyett legfeljebb 1.800.000 forint járhat. A kabinet a döntést azzal indokolta, hogy a kiírás óta az energiatárolók olcsóbbak lettek. A kezdeményezésre szánt teljes 105 milliárd forintos keretet kiosztják, a felszabaduló pénzből pedig az eddigi 42.000 mellé további 15.000 pályázót lehet bevonni. A változtatás azokra is vonatkozik, akiknél már befogadták a jelentkezést. Az igazolások benyújtásának és a kivitelezői szerződések megkötésének határidejét február 26-áig meghosszabbították. Váradi Enikő lett a Nyírő Gyula, Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet vezetője. Az új főigazgató, pszichiáter és pszichoterapeuta, egészségügyi és szociális menedzser, több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Benyújtott programjának középpontjában a betegellátás biztonságának megszilárdítása, a szakemberek megtartása, valamint a kórház országos szakmai szerepének újraépítése áll. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi vízvisszatartást segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
3: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvizekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján

0: ugyanazt megvalósítani.
1: Kihajtott a 200 éves legendás juhar, amit korábban kivágtak. A Nagy-Britanniában található növény még az 1991-es Robin Hood a tolvajok fejedelme című filmben is szerepelt. A Hadrianus falánál álló, világhírű fatuskóját pár éve már kerítéssel védték, a gyökerei körüli talajt pedig fellazították, hogy segítsék a megmaradását. Derült száraz időnk van, a légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. Megerősödik a légmozgás. Kora reggelre helyenként pára, köd képződhet. 23 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Csütörtökön egyre több felé jelennek majd meg vastagabb felhők az égen, de csapadék ekkor sem érkezik. 22 és 26 fok közötti maximumokra van kilátás.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96 egy Bills FM, Repipep R&B, na hát egy hatalmas nagy hello mindenkinek, én Faragó Janka vagyok, a legkedvesebb kedben, és a legnagyobb Bills zenékkel, így indul nálunk a hét második napja. A basketball felérkezik az Astronaut in the Ocean.
1: Astro, no.

0: FM 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing. What's up now, nigga?
2: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Azokat a zenéket külön szeretem, amik nem évszakhoz, nem korszakhoz, hanem egész egyszerűen egy vibe-hoz kötődnek, de Shackfly és az Omanban.

96.4 Bass FM, Repipa Perem Beat. Éreztétek már magatokat úgy jelmezbában, hogy egyébként nem volt farsangi időszak. Amikor a hamis dolgok eluralkodnak körülöttetek, akkor érdemes stoppot mondani, hogy Future,

0: tudod tok. Kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Citra meg gang!
2: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
3: Farag Ujanka vagyok, és a következő órát is pont arra a polcra tesszük, amiről még épp elérjük. Dash Young Fly és az idolát, ez a Bak Bak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Az Alzon cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
2: SF Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
5: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96 egy Bass FM, Rapibe per MV érkezik The Kid Laroi, aki nyilván nem az első randiát éli meg, de azt élhetjük vele át? Itt a 96 egy Bass FM-en, gyertek rá, The Girls! Hey, girls just wanna dance. Hey, girls just wanna...

0: Rap, hip-hop.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Amíg ellátom még egy ilyet, jobb vagyok nálad. Kajak sztár vagyok, ez az élet meredek. Sosem mondták, hogy kerüljön már a szereken. Növös 100, csak én megmondom, hogy szeretlek. Jaj, hoppá.

0: felejtett.
1: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B a következő daltól, amit egyébként Juicy WRLD jegyez, szerintem még az is érzelmi jellemzővé válik, aki egyáltalán nem mozog ezekben a körökben. Nézzünk rá, Lucid Dreams a Bass FM.

0: 96.1 Bész FM, Rap Hivap R&B. Érezzétek át velünk a legjobban a szeptember utolsó előtti napját. Tudom, hogy már a legtöbb csúszdázó bezárt, de mi elég keményen lehassalunk. Pifu és Marics Peti dalától, ez lesz a Schwindler.
1: Itt egy üdök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bész FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. AquaBoost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. AquaBoost.
2: SF Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky. Október 5-én a Budapest arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: Ünnepeljük együtt az állatok világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B, érkezik a BSV és Nagy Bogi, őket pedig nagyon gyakran már egy lapon említjük, hiszen tavaly elkezdtek nyáron koncertezni, és idén is rengeteg színpadot szántottak együtt fel, kéz a kézben. Persze nem szó szerint, inkább csak a dalaikban. Always Be Mine.

96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B. Hogyha valaki azt állította, hogy ma végre nyugi lesz, akkor Kanye West szerintem nem kapta meg az üzenetet. Full energia, full ego, és egy pillanatig sem kér érte pardont. A kedvenc rádiótokban ez a Carnival.

0: Itt TBTBTB, Dessel és Young Fly-jal érkezik az Omamá.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: ASAP Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
3: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aqua Protect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindig száraz.hu.

96.4 Bills FM, Rappi Peppe R&B. Érkezik Doja Cat, aki nem a szerénységről írt dalt. Egy piszi romantika, luxussal fűszerezve, és az a fajta magabiztosság, amitől a csak lazulunk is gyanúsan komolyra fordul. Ez a Bills, jó, hogy itt vagytok, Agora Hills.

96.4 Bész FM, Rap Hip Hop R&B. Előbb vagy utóbb, de mindenkinek szüksége lesz az életben tartó pillérekre. Ezeket pedig Tidenivel és Szakács Gergővel állítjuk fel. Itt az életem. Mondtad?

0: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, bárcsak az autóm kereke pörögne ennyire a budapesti forgalomban, mint ahogy veletek szelt az elmúlt 4 óra hosszak. Kösz, hogy voltatok, Faragó Jankának hívnak holnap Ittali. Érkezik a Bossa.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Alzon cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
1: SF Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Hozom a szó fel 3-at a hősöktől, Digótól, Sziszka Finucsitól, Tékittől, SM-től, Subbase Monstertől és Brostól. Itt a 96.4-en. Szó fel! Yeah!

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Annak ellenére, hogy Baby Bash és Frankie G is mexikói-amerikai származású, a Suga Suga című tracket eredetileg teljesen angolul droppolták. Világsiker lett belőle, ők pedig kedvezni szerettek volna a latin-amerikai közönségnek is, úgyhogy droppoltak egy félig spanyol, félig angol verziót is. Itt most pörög az eredeti, a 96 Ibiza FM-en.

94 BFM Rap, Hip Hop, R&B. Csatlakozhattok hozzánk a social médiában is. Megtaláltok minket a Facebookon és Instagramon is, BFM Hungary néven. Ott csak a like-ra vagy a követésre kell koppintani. Érkezik a Rizz Romert, ez a No Type, a 96.4 BFM.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. DMX egy utcai verekedés után a dróttal összecsavart, törött állkapocsa jelent meg a Def Jam Records vezére előtt. Tulajdonképpen ez egy meghallgatás volt, ahol 10 másik helyi rappert kellett legyőznie. Igaz, hogy hátránnyal indult, de még így is győzedelmeskedett. Pöröktől az X-Con Give It To Ya a 96.4-en.

90.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Ő pedig Cardi B, egy igazi kemény csaj, akinek elege lett a menedzsmentjéből, úgyhogy elköszönt tőlük. Azt, hogy kivel folytatja, még nem osztotta meg a közönséggel. Ez tőle az Enough, aki

94 Beast FM, rap, hip-hop, R&B. Tyler is ott lesz a ma esti MTV Video Music Awardson Los Angelesben. Most nem csak a fellépő oldalát láthatjuk majd, átfogadni egy díjat. Pörög a Chanel, itt a Beast-en.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Új trend van a social médiában. Az emberek felveszik azt, hogy futnak, és azt írják rá, hogy remélik, Wiz Khalifa kommentel majd. A rapper nagyon igyekszik, már több száz videónál ott van a kommentje. Érkezik tőle a Black and Yellow a 96.4 Biz FM-en.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben a menőbbnél menőbb beateket pörgetem. Kati kérésére a Schwindlerrel megyünk tovább, úgyhogy érkezik Pifu és Marics Peti a 96.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop, R&B. Eminem volt a producceres, sőt, ő írta a Smack That című zenét Akonnek. Eredetileg nem szeretett volna benne lenni, de aztán, ahogy meghallotta a teljes verziót, kijelentette, hogy ebben én rappelni fogok. Mutatom is a végeredményt.

0: nehéz közlekedés.
1: 96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Zozó írta meg nekünk, hogy az első kerületben beállt a BEM rakpart, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót, érkezik Dash és Youngfly, ez az Ómamma, a BFM.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Drake már elmondta, hogy nem sokára világkörüli turnéra indul majd, de hivatalos dátumok még nincsenek bejelentve. Úgyhogy addig remélhetjük, hogy talán kis hazánkba is

0: ment a mélyben, pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek
1: rám. Ró, vágod! Ez a 96.4 Beast FM. Beast FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
2: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
3: SF Rocky, a Don't Be Dumb turné

0: igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben a menőbbnél menőbb beateket pörgetem. Most például a BSV-től a Mokambo Ganget a 96.4-en.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Pénzközlekedés.
2: 96.4 Beast FM, rap, hip-hop, R&B. Beállt a nyugati térű felüljáró, úgyhogy ha tetitek, választatok más útvonalat. Érkezik a Valmar és Tomi, ez a Valencia, a Beast-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop R&B megjelent Belano albuma Fast Life címmel. Olyan trikkeket tartalmaz, amiben feat-el például Vini vagy Vizsi. Pörög most tőle a Starboy a 96.4 Beast FM-en.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: bling.
1: A bling. A kumám. A cimbim. Ja, az nem, az nem, az, az nyújt.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Imrida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az Itherben, a menőbbnél menőbb beateket pörgetem. De most elköszönök, mert Revolution átveszi a stúdiót. A Vári megjelindít, BZ-től és Rézművestől. Itt a 96.4-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: SF Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
4: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindig száraz.hu.
5: Mindig száraz.hu.
6: Mindig száraz.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig, indulunk, méghozzá VZ és Részműves Vármegy című slágerük után egy gyönyörű szép hölgyel, akit annak idején Water című dalával ismerhettünk meg, ő nem más, mint Tyla, most itt van tőle egy újabb gyöngyszem, aminek a címe Pustus Tart. Ez következik itt a kedvenc rádiótokban a 96.

0: 10 közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz még mindig a 6. kerületben, méghozzá a Városligeti fasorban. Köszönjük szépen, srácok, ezt a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Manuellel, tőle is szóljon 4 jó című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset 0620 96.4 99 99.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Egy Bass FM Rap Hiva Pár NBA Revolution vagyok. Guruljunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. A folytatásban Metro Boomin és The Weeknd és 21 Savage Mester 3-asa és Creepin című közös daluk után Curtis-szel és Széles Izával megyünk tovább, és egy olyan dalukkal, aminek a dalpremierje itt volt a Bass FM-en, ez pedig Utolsó Falat című közös slágerük itt a kedvenc rádiótokban.

0: 94.1 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B, Pharaoh Monk, Ikonikus Dala, Simon Says, után pedig Pogány indulóval megyünk tovább, tőle is szóljon Lelkem nyugodt című dala itt a Bészen.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok, már is gurulunk tovább egy jó kis fenékrázós dallal, amit Dash és Youngfly rakott össze, aminek a címe Oh Mama, már mutatom is mivel megyünk tovább. Oh Mama.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Alzon cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
0: ASAP Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
3: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, egy újabb óra, gyertek velem egészen este 10-ig. Dash és Young Fly nyári sláger az Omama után pedig gurulunk is tovább egy másik párossal, de most már külföldi vizeken. Jön Lil Doc és J. Cole, ez pedig All My Life című daluk, ami nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a Bass FM-en, na gyerünk!
1: Dougie, you told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been a little mathematician. Lately this cash I'm getting got me losing count of these bags. I've been moving too fast. Hard times don't last. Remember when cops

0: Rövid közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 13. kerületben, méghozzá az Angyalföldi úton. Köszönjük szépen, srácok, ezt a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Jaberrel. Tőle is szóljon Stars című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 9.

0: finished. When I'm finished, when I'm finished.
1: Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ha valaki valamiben hiányt szenved, az semmiképpen nem egészséges, pláne hogyha oxigénhiányról beszélünk. Most Bongor Oxigénhiány című slágerével megyünk tovább itt a Bass FM-en.

0: ez a mi jövünk.
1: 96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ha létezik olyan ikonikus hip-hop dal, amit két gyönyörű hölgy követelne, a következő pontosan ilyen. Jön Eve és Gwen Stefani, ez pedig a Let Me Blow Your Mind, itt a Beats.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Jowo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly you, you understand?
2: 96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, kicsiny hazánk ifjú tehetségekből egészen jól áll, és itt is van egy nagy reménység, érkezik Belánó, tőle is szóljon Starboy című dala, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en, ezzel megyünk tovább.
3: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4. Base FM.
1: Hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Cypress Hill Lake, ikonikus dala az Insane in the Brain, után pedig Manuellel megyünk tovább, és hogy miért is adta a következő dalának a zombi címet, nos ez ki fog derülni a dalból, most ő jön itt a Bass FM-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B. Bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. Dash Winnie Pooh című slágere után pedig Kid Ink-kel megyünk tovább, tőle is Dead Wrong című dalával.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagy utásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

96.1 Beast FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Nemrég ünnepelte szülinapját Florida, ahol még 50 Cent is vele együtt bulizott. Most Florida és T-Pain közösen jön, az a bizonyos Low című slágerük. Let me talk to you.

Tudod mi a 96.4 Bass FM? Old school. New school.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Revolution vagyok, gurulunk is tovább, és hogyha a következő dal címét annak idején, hogy Shakespeare írta volna, akkor magyar fordításban talán úgy mondtuk volna, hogy mindig légy enyém. Érkezik BSV-ék és Nagy Bogi közös dala, az Always Be Mine, itt a Bass FM-en.

0: földre. Én meg beasszok a zöldtől.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne még nem tudják eloltani.
2: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
3: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

96.1 Beats FM Rap Hip Hop R&B Záró már a Revolution munkatára, Eminem ikonikus dala Lose Yourself után K. Kevinnel, tőle is érkezik egy korábbi dala, aminek a címe így jó. Ezzel búcsúzom ma estére tőletek, ne felejtjétek, találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beats FM-en. Jó éjszakát!

0: bizfm.hu.
1: Astro, no.

FM. Rap, hip-hop, R&B.

Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is bassfm.hu. Csak itt van a kitkat, megmutatom itt kap. Velem együtt izzad, megy az idő tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a poszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

0: Lemezjátszóknál DJ Ghost.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4 Base FM Rap, Hip-Hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.
1: Oké, rendben.

egy ilyet, jobb vagyok nálad. Kajak, sztár vagyok, ez az élet meredek. Sosem mondták, hogy kerüljön már a szereken. Növös hozzá, csak én megmondom, hogy szeretlek. Jaj, hoppá, ő már régen felejt.

0: igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
1: Ez így nem mehet.

0: kérhetek egy sluki?
1: Sluki.
0: Maradt még egy nugget? Semmi nugget. Valaki van a dorba, feldesz fel, mint Dóra.
1: Szó lett, mint Dóra.

0: Nézi, szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Old school, new school, rap, hip-hop, R&B, 96.4, Bass FM.